Πάντα Ράδιο. Καλή ζωή.

ha valaki én utánam keseret, a jó Isten a két kezében áldjon.

hát még szeret igazát, majd megmondja azt a cigány vonója. Nincs annál jobb patika, mint a cigány muzsika, mint a cigány száraz fáján a nóta. Itza, ritza, kukorica, nem a vissza, csak a cica volt, aki a te.

sarılar sarılar. Meksidi dost sarılar, dinçtiler yugol perçer. Sarılar sarılar, yoy mites os sarılar, hiyeti osilem verken. Nemit domişri seglette, nem tudum oy miler enge. Sarılar sarılar, tul yarazin esebet, yoy da nagyon beri esker. Nemit domişri seglette, nem tudom, hogy mi lelt engem. Szerelem, szerelem, túljár az én ezemet, jaj, de nagyon beré este. Szerelem, szerelem, szép kedvesem szeretem, huncut szeme labja lettem. Ölelem, ölelem, két karommal ölelem, veszedelmes tűz ég bennem. Csókot adok ezer számra, csókra csábít csókos szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül az orvossága. Csókot adok ezer számra, csókra csábít csókos szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül az orvossága.

0: Szép jó estét kívánok, kedves mindnyájuknak! Ez igen, szép sokan összejöttünk. Mindenkiben nagyon bízom, hogy ma este jól
1: lesz. Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panoramija.

késő nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a far. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mesi csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

az awesome. Hanna Rádió. Hit music. Panda Rádió. Hét óra van.

föld. Pokol ország részein el nem tűnik a baj. Kicsinyes panaszodról vándor

sose lettem volna, senki megombolának. Tiszak vizet, mit volna a jeges Dunára, hogy ne lettem volna, sose lettem volna, senki megombolának. Nincsen páros csillag, nincsen páros csillag, mind leullott a föld.

csak ő jár az eszemben. Írt az édes anyám, írt az édes anyám egy szomorú levelet.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

kezd gyatrabban, hiszen olyan jól esik, hogy a hangod újra hallhattam, és hogy együtt

Radio. Hit music. Panda Rádió.

megyek hozzá, búcsút venni. Hogy a könnyem meg ne lássa sohasem.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Szegény nédül elég most már kalandoztam, de lassan sok már rátaláltam egy kislányra, s ő lett szívem minden vágya. Egy csillagfényes görbe éjjel, a bortól égő szenvedéllyel, egy kis lebújban betértem, rám mosolyogtál ledére.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

Ma az ajtam kacagott, de a lelkem zokogott, becsapott a régi szerető. A virágos régi táj, a szívemnek jaj, de fáj, a szemendől kis

康康走过，然后来温柔火锅，白手不得离的散去。おいらごしに行きたい、おしれんねひよいでかい、おせめんるきせき。

Isten tudjon, mikor lesz. Sárga rigó, most hullatja a tollát. Tökény szemű, barna leány, sirotja a babáját.

félhetetlen. Úgy siratja, úgy siratja, majd megreped a szíve. Tegnap előtt volt egy hetem, nem beszélhetett vele. A gőzösnek hat kereke sárgára van estve.

0: mert különben Budapesten száz is akad vendégem. Megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is akad vendégem.
1: Panta Rádió, Kányi Zsa.

elválás, angyalom Isten velem. Alig jöttem, már mennem kell, itt maradnom nem lehet. Fáj is nékem az elválás, angyalom Isten velem.

0: Music's awesome.
1: On the radio. Hit music. Panda Rádió.

Neked szól a nótám halkan, érted csendül most e dallam. Millió csillag táncol az éjben, a ritmus robban e szenvedélyben. Szívem mélyén titkot suttog, élni halni csak együtt tudtok. Minden

Oj, to ecinos kornolány. Sáros kis poros kis utcák, elmocskolok titeket. Bár engem az ismeretlen, bár engem a messze idegen.

Hanna Rádió. Hit music. Panda Rádió.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

Dagadon, Dagadon, Dagadon, hogy valaha is jártam volna te utánad. Dagadon, Dagadon, Dagadon, hogy a szívemet hirtelen eveszti a bánat. Tagadom, hogy csókot adtam szádat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, ez szó sem igaz az egészből. Tagadom, hogy csókot adtam szádat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, ez szó sem igaz az egészből. Az igaz, hogy a lódát szeretem, és egyszer egy csillagra néztem. Az igaz,

0: csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből. Szerelmetes oldatóval csaltam le az égről, hazug volt a csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből.
1: Panda Radio za vas i sa vama.
2: Panda Radio Kanjiža.
3: You are listening to the best radio station in town.

könnyes szemű magyar asszony az anyám. De szeretnék a templomban

I do it.

Hölgyeim és uraim, madame and monsieur, a korongon, a porondon, a videón, a szallagon, Béla, Tibi, Nándor, Dragán, Bonda és Gyuszi. Következzék a csodálatos hetes fogat és autentikus, lakodalmas zene.

aki rám néz, hogy a legedni sem eljön. Minden legény egyenest a harmadnapos hidegvel és kileljen. Olyan honcú kence picit keverjen. Aki rám néz, hogy a legedni sem eljön. Minden legény egyenest a harmadnapos hidegvel és kileljen.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy szágoldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta se feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mint a soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaidból, lágyan megcsókoltalak és fölényes hangon azt mondtam, ne félj az elválástól, a távol lét olyan, mint a szél, a kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja, a nagyokat

tegye meg a fene ezt a világot. Jó dolgodom a kutyának, nem másnak, mert a kutya bebújik a szénába, a szalmába. Én

0: utánom.
1: Oké, köszönöm szépen a Csík zenekarnak a meghívást, mindig öröm velük együtt muzsikálni. Ti meg úgy is kibírjátok, mert elég toleráns közönség vagytok. Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygott Amsterdam, és hessett bárekes, Párizsból SMS, szikrázott.

Következő dolog pedig szeretném együtt énekelnénk. Aki tudja, az énekelje velem. Drága Isten, szépen kérlek,

egyszer volt élni halál, Isten öröm könnyű gitta, hiszem, hogy jönnek a barátok, ha ide vesztettek családok, tudom, hogy el.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

véget ér. Én éreztem, csak így lehet, te kell lesz nekem, s én neked, hát megtörtént, mit vártunk oly nagyon.

szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja egyes egyedül. Jajajajaj a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány meg a pap, aki minket összead, csak azt tudja egyes egyedül.

tudod, hogy oly boldog vagyok. Két szemed csak erejám ragyog, csókos

Szászi. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: Itt van az otthonom.

Jaj, több is veszett pohácsnál. Volt nekem egy darú szűrű paripám, eladatta a szegedi.

az a szép, az a szép, akinek a szemeké, akinek a szemeké. Csoda szép, akinek a szemeké, akinek a szemeké. Lám az enyém sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szemeké, akinek.

a szemekig, akinek a szemekig. Bár az enyém nem egészen sötétig, mégis nagyobb, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szemekig, akinek.

0: bardzo szép, pokinek, oszemekék, pokinek, oszemekék. Már az enyém nem egészen sötétkék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, pokinek, oszemekék, pokinek, oszemekék.
1: Panda Radio za vas i sa vama. Panda Radio.

0: Sassi. Honda Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Öreg anyám a padláson.

Hon a rádió. Hit music. Panda Rádió.